0: Tán
1: gomá, gomá, tána, gomá, tána, gomá, tána, gomá, tána, gomá, tána, gomá, tána, gomá, tána, gomá, tána, gomá, tána, gomá, tána, gomá, tána, gomá,
0: tána, gomá, tána, gomá, tána, gomá, tána, gomá, tána, gomá, tána, gomá, tána, gomá, tána, gomá, tána, gomá, tána, gomá, tána, gomá, tána, gomá, tána, gomá, tána, gomá, tána, gomá, tána, gomá, tána, gomá, tána, gomá, tána, gomá, tána, gomá, tána, gomá, tána, gomá, tána, gomá, tána, gomá, tána, gomá, tána, gomá, tána, gomá, tána, gomá, tána, gomá, tána, gomá, tána, gomá, tána, gomá, tána, gomá, tána, gomá, tána, gomá, tána, gomá, tána, gomá, tána, gomá, tána, gomá, tána, gomá, tána, gomá, tána, gomá, tána, gomá, tána, gomá, tána, gomá, tána, gomá, tána, gomá, tána, gomá, tána, gomá, tána, gomá, tána, gomá, tána, gomá, tána, gomá, tána, gomá, t